nemáš smysla. Ima ipak ništo ne znam, milioner ne hrestva rock'n'roll.